0: Nem el van a bicsak.
1: Megkapja a fontjén, hogy fel.
0: Oh, well, I'm not going to give it all.